0: ankam.
1: Commune I.
0: Min ankam. Min ankam.
1: Commune I.
0: Min.
1: Man.
0: Human.
1: You.
0: You. You.